90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up?
2: It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new day.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

0: dráma.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Sok szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Elszabadult tigris lőttek ki Lipcse közelében, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakember hiány miatt

0: kapcsolást követően, ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki, felszíni, vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati-délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ivóvízhálózat felújítás Egerben, több hevesi porászat is díjat nyert a Vinagórán. Érdemes az Eget kémlelni. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ivóvízhálózat rekonstrukció kezdődik Egerben a Hősök utcában, tudatta a város közösségi oldalán. A Heves megyei vízmű ZRT mától a Kisvölgy és a Kilián István utcák közötti szakaszon végez munkálatokat, amelyek várhatóan június 12-éig tartanak. A kivitelezés során több helyen felbontják az útburkolatot a Hősök utca páros oldalán, ezért a környéken útszűkületre kell készülni. A munkák idején időszakos nyomáscsökkenés és ivóvízhiány is előfordulhat. Az érintett lakókat az ideglenes vízvételi lehetőségekről előzetes tájékoztatják. Kiváló eredményeket értek el a Hevesvár megyei borászatok a 27. Vinagóra nemzetközi borversenyen, számolt be a heol.hu. Az idei megmérettetésre 17 országból több mint 1000 bort neveztek, a mintákat pedig nemzetközi zsűri bírálta Budapesten. Az egri borvidékről aranyérmet nyert többek között a Tummerer pincészet,

0: Egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
1: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságokban vannak.
0: Kiírta az EGRI utak karbantartására vonatkozó közbeszerzést az önkormányzat, közölte a város. A tervek szerint a következő időszakban kátyúzás, földútjavítás és vízelvezető rendszerek karbantartása is várható Egerben. A munkák részeként mintegy 1500 négyzetméter nyúlhibát javítanának ki, 100 víznyelőt újítanának fel vagy cserélnének le, emellett 10 kilométernyi földutat is rendbe tennének. A közbeszerzést nettó 100 millió forintos keretösszeggel írták ki. Az ajánlatokat május 29-éig lehet beadni. Egri cukorbetegnapot rendeztek a Bartakovics Béla közösségi házban, írja a heol.hu. A programon ingyenes szűréseken és egészségügyi vizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők. Többek között vércukor, vérnyomás és szívdiagnosztikai vizsgálatot, neuropátiás lábvizsgálatot, valamint testösszetételmérést is tartottak. A résztvevőket életmód tanácsadással és egészségügyi előadásokkal is segítették. Az esemény végén többen csatlakoztak az érsekkertben rendezett futókörök napjához is. Sokan félnek a tűrős darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezek a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító fajok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
0: Ezen a héten is számítanak a véradók segítségére. A Magyar Vöröskereszt tájékoztatása szerint holnap a Mátrai erőműben és a Horthy könyvtárban tartanak kihelyezett véradást. Szerdán az EGRI civil közösségek házában és a kerecsendi polgármesteri hivatalban várják az önkénteseket, majd csütörtökön az Átányi Féledit közösségi térben és a Nagyfügedi művelődési házban, majd pénteken a Hatvani Medical Centerben is lesz lehetőség vért adni. A pontos helyszínekről és időpontokról a Vöröskereszt és a Vérellátó honlapjain lehet tájékozódni. Továbbra is komoly gondot okoz az asztály Heves vármegyében, az Egerpatak vízszintje is rendkívül alacsony. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóságtól a heol.hu megtudta, a pataknál már április végén nyárvégi állapotokra jellemző vízszintet mértek. Amennyiben tartósan száraz marad az időjárás, az Egerpatak egyes szakaszain pangóvíz alakulhat ki, később pedig akár hosszabb mederrészek is kiszáradhatnak. A májusi eső ugyan javított a helyzeten, de a korábbi csapadék hiány továbbra is érezhető. A vízügyi szakemberek szerint a nyári hőség és a fokozódó párolgás tovább növelheti a kiszáradás veszélyét. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki, felszíni, vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
0: kéklámpás nap volt Eggerben az Eszterházi téren, tudatta a heol.hu. A Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság és társszervei által szervezett programon a családok és a fiatalok test közel.

0: Ebből ismerkedhettek meg a rendészeti és közszolgálati hivatásokkal. A rendezvényen a rendőrség mellett a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség és a büntetés végrehajtás is bemutatkozott. Volt szolgálati kutyás bemutató, drónnal támogatott kommandós akció és tömeges baleseti mentés is. A látogatók mentőautót, tűzoltóautót, rendőrmotort és rabszállító járművet is megtekinthettek, emellett interaktív feladatok és kvízek ugyancsak várták az érdeklődőket. Verseny az Idővel címmel szervez továbbképzést egészségügyi szakdolgozók számára a Hevesvár megyei kormányhivatal Egerben. Honlapjukon közölték, hogy a szakmai napot június 5-én rendezik meg a Megyeháza Barkóczi termében. Az előadásokon szó lesz többek között az időskori cukorbetegség kezeléséről, a sürgősségi helyzetekről, az edukációs nehézségekről és a rehabilitáció lehetőségeiről. A résztvevőket segítő kutyás érzékenyítő program is várja. A szakemberek május 25-éig jelentkezhetnek. Weiss Norbert veszi át az Egri Vízilabda Klub vezetését októbertől. A heol.hu számolt be róla, hogy a klub éves rendes közgyűlésén egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy Szécsi Zoltánt váltja az elnöki poszton. A háromszoros olimpiai bajnok sportvezető 2018 óta irányította a klubot, mandátuma lejárta után azonban nem pályázik újra a tisztségre. Weiss Norbert jelenleg a klub főtitkára, emellett ügyvédként és sportjogi szakjogászként dolgozik. Az időjárásról: marad a túlnyomó részt borongós idő, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár egy-egy zivatar is jöhet. A mérsékelt északnyugati-nyugati szelet időnként élénk széllökés kísérheti. Egerben ma napközben 14 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 9, hajnalban pedig 7 fok várható. Ezek voltak a hírek a Best FM-en, köszönöm a figyelmet!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok! Az év 138. napján, május 18. hétfő, Alexandrák, Erikek, ők a névnaposok. Sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Nelly Furtado, a Krisztál, aztán Maxi Priest. A következő percek kínálata hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best

Esztefem, a legjobb zenék, jó reggelt, május 18-án hétfőn, ma van a Múzeumok világnapja. A célja, hogy felhívja a figyelmet a múzeumok társadalmi szerepére, kulturális örökségünkre és a múzeumi szakmára. És jön egy újabb, hát ha nem is muzeális darab, de mindenképpen a 90-es és 2000-es évek egyik felejthetetlen sláger, a 4 Minutes, Justin Timberlake-től, Madonnától és Timbaland-től hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Az ország keleti felén még lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon a nap is kisüthet már, de estétől délnyugat-nyugat felől újabb zivatargóc érkezik. A maximum 18-23 fok között alakul, de a pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fokokat is látok az előrejelzésben. Még több friss info a hírekben, fél hét után pedig a Gorillaz folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 100 millióból javítanák az egri utakat, cukorbeteg napot tartottak, a tőrös darazsak nem veszélyesek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kiírta az egri utak karbantartására vonatkozó közbeszerzést az önkormányzat, közölte a város. A tervek szerint a következő időszakban kátyúzás, földútjavítás és vízelvezető rendszerek karbantartása is várható Egerben. A munkák részeként mintegy 1500 négyzetméter nyúlthibát javítanának ki, 100 víznyelőt újítanának fel vagy cserélnének le, emellett 10 kilométernyi földutat is rendbe tennének. A közbeszerzést nettó 100 millió forintos keretösszeggel írták ki. Az ajánlatokat május 29-éig lehet beadni. Egri cukorbeteg napot rendeztek a Bartakovics Béla közösségi házban, írja a heol.hu. A programon ingyenes szűréseken és egészségügyi vizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők. Többek között vércukor, vérnyomás és szívdiagnosztikai vizsgálatot, neuropátiás lábvizsgálatot, valamint testösszetételmérést is tartottak. A résztvevőket életmód tanácsadással és egészségügyi előadásokkal is segítették. Az esemény végén többen csatlakoztak az érsekkertben rendezett futókörök napjához is. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezek a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító fajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
1: Mert csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. Az EGRI központi ügyfélszolgálat emiatt ma, holnap és szerdán is reggel 8:30 és délután 6 óra között fogadja az ügyfeleket és segít az ügyintézésben. Az időjárásról: marad a túlnyomó részt borongós idő, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár egy-egy zivatar is jöhet. A mérsékelt északnyugati-nyugati szelet időnként élénk széllökés kísérheti. Egerben ma napközben 14 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 9, hajnalban pedig 7 fok várható. Ezek voltak a hírek a Best FM-en, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet. A Dunántúlon már pár órás napsütéssel indul a hét, míg keleten még lehet egy-egy zápor, zivatar. Estétől viszont nyugat felől újabb zivatargóc érkezik. 16-21, holnap 18-23, szerdán már 19-25 fok lesz. A következő napokban is számítani kell még záporokra, zivatarokra. A pünkösdi hosszú hétvégére viszont egészen 27-28 fok környékére melegszik az időjárás. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Kanye West-től a Stronger a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, ideje meghallgatni a legfrissebb híreket. Hét után pedig folytatjuk majd többek között Desirével. És Rúzsa Magdival is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Várják a véradókat vármegye szerte, az Egerpatak is veszélybe kerülhet az osztály miatt. Sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Jönnek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a részleteket. Ezen a héten is számítanak a véradók segítségére. A Magyar Vöröskereszt tájékoztatása szerint holnap a Mátrai erőműben és a Horthy könyvtárban tartanak kihelyezett véradást. Szerdán az Egri civil közösségek házában és a

0: Fotokra jellemző vízszintet mértek, amennyiben tartósan száraz marad az időjárás, az Egerpadak egyes szakaszain pangóvíz alakulhat ki, később pedig akár hosszabb mederrészek is kiszáradhatnak. A májusi eső ugyan javított a helyzeten, de a korábbi csapadékhiány továbbra is érezhető. A vízügyi szakemberek szerint a nyári hőség és a fokozódó párolgás tovább növelheti a kiszáradás veszélyét. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
0: Az időjárásról: marad a túlnyomó részt borongós idő, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár egy-egy zivatar is jöhet. A mérsékelt északnyugati-nyugati szelet időnként élénk széllökés kísérheti. Egerben ma napközben 14 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 9, hajnalban pedig 7 fok várható. Ezek voltak a hírek a Best FM-en, köszönöm a figyelmet!
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra után pár perccel az új hét első reggelén, május 18-án hétfőn, Maxim Leventa vagyok. Sok boldogságot az Alexandráknak és az Erikeknek. Ha névnapos, szülinapos ismerős van, lehet dobni egy üzenetet, egy köszöntőt a 0620 55 55 155-re. Én pedig közben indítom a No Doubt dalával az órát. It's my life!
2: Best

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a nap és a hét, és a 90-es évek elején még nem nagyon használtuk azt, aminek ma a múzeumok mellett a világnapját ünnepeljük, az internetet. És akármilyen hihetetlen, de megvoltunk nélküle, aztán nyilván amikor már az életünk része lett, akkor sokkal kényelmesebbé tette azt például. És ugye a zenére is hatással volt, már nem csak CD-n, vagy nagylemezen, kazettán, nehogy Isten, lehetett meghallgatni kedvenc zenekarunk dalait, hanem az interneten is. Jöjjön most az egyik személyes kedvencem is, a Jamiroquai és Little L című daluk, itt a Besten. Jó reggelt!

Best FM a legjobb zenék. A pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fok, kellemes nyárias idő lesz. Addig viszont még lehetnek záporok, zivatarok, így ma is a maximum 18-21 fok körül alakul. Részletek a hírek végén, aztán az Envogue jön a Salt-n-Pepával. What a man!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ivóvízhálózat felújítás Egerben, több hevesi borászat is díjat nyert a Vinagórán. Érdemes az Eget kémlelni. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ivóvízhálózat rekonstrukció kezdődik Egerben a Hősök utcában, tudatta a város közösségi oldalán. A Heves megyei vízmű ZRT mától a Kisvölgy és a Kilián István utcák közötti szakaszon végez munkálatokat, amelyek várhatóan június 12-éig tartanak. A kivitelezés során több helyen felbontják az útburkolatot a Hősök utca páros oldalán, ezért a környéken útszűkületre kell készülni. A munkák idején időszakos nyomáscsökkenés és ivóvízhiány is előfordulhat. Az érintett lakókat az ideglenes vízvételi lehetőségekről előzetesen tájékoztatják. Kiváló eredményeket értek el a Heves vármegyei borászatok a 27. Vinagóra nemzetközi borversenyen, számolt be a heol.hu. Az idei megmérettetésre 17 országból több mint 1000 bort neveztek, a mintákat pedig nemzetközi zsűri bírálta Budapesten. Az egri borvidékről aranyérmet nyert többek között a Tummerer pincészet, a Bojki pincészet, az egri koronaborház és az ostoros családi pincészet is. A mátrai borvidék pincészetei szintén sikeresen szerepeltek. Aranyérmet szerzett a Dubic borászat és szőlőbirtok, a Dominium pincészet, a Nyilas birtok és a Szolmontis borászat. A versenyen több mátrai bor ezüstérmet is kapott. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó hold sarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságokban vannak.
1: Az időjárásról: marad a túlnyomó részt borongós idő, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár egy-egy zivatar is jöhet. A mérsékelt északnyugati-nyugati szelet időnként élénk széllökés kísérheti. Egerben ma napközben 14 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 9, hajnalban pedig 7 fok várható. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 18-án hétfőn Alexandra Erik napja van. Nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van a múzeumok világnapja. Igen, a múzeumokban általában csöndbe kell lenni. És ma van az internet világnapja is. 1967-ben a mai napon született Heinz Harald Frentzen, német autóversenyző, korábbi Forma 1-es pilóta. 1956-ban ezen a napon született Jim Mogini, gitáros, billentyűs dalszerző, a Midnight Oil alapító tagja. 1969. május 18. megszületett Martika, amerikai énekes, dalszerző, színésznő, legnagyobb slágere a Toy Soldiers 1989-ben. Két hétig vezette az amerikai slágerlistát. Ever 1962-ben a mai napon született Sandra, német popénekesnő. 1957. május 18 megszületett a román származású, de Németországban alkotó Mihály Krecu, az Enigma projekt mögött álló zeneszerző, producer, több mint 100 millió eladott lemezzel. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Többek között attól a Shakirától, aki nem csak az idei foci VB hivatalos himnuszát jegyzi, de fellép, idén először lesz majd a szünetben ugyanúgy, mint az NFL-ben halftime show, szóval fellép a foci döntő szünetében is Madonnával és a K-pop szupercsapattal, a BTS-sel. A következő órában Beyoncé mellett halljuk Beautiful Liar, és itt lesz a Compact Disco is. ha dugó baleset van, várom az infót. Szusszanásnyi szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 100 millióból javítanák az egri utakat, cukorbeteg napot tartottak, a tőrös darazsak nem veszélyesek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kiírta az egri utak karbantartására vonatkozó közbeszerzést az önkormányzat, közölte a város. A tervek szerint a következő időszakban kátyúzás, földútjavítás és vízelvezető rendszerek karbantartása is várható Egerben. A munkák részeként mintegy 1500 négyzetméternyi úthibát javítanának ki, 100 víznyelőt

0: adásokkal is segítették. Az esemény végén többen csatlakoztak az Érsekkertben rendezett futókörök napjához is. Sokan félnek a tűrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezek a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
1: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító fajok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
0: Mert csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. Az EGRI központi ügyfélszolgálat emiatt ma, holnap és szerdán is reggel 9:30 és délután 6:00 között fogadja az ügyfeleket és segít az ügyintézésben. Az időjárásról: marad a túlnyomó részt borongós idő, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár egy-egy zivatar is jöhet. A mérsékelt északnyugati-nyugati szelet időnként élénk széllökés kísérheti. Egerben ma napközben 14 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 9, hajnalban pedig 7 fok várható. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet!
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Úgy bizony, például a Robin Restől vagy Whitney Houstontól, az első pedig a Black Legend, a You See the Trouble With Me. 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó hetet, jó készülődést, jó munkát kívánok. Remélem, nem hagytam ki senkit és semmit. Ha mégis, 0620 55 55 155. Alexandra Erik napja van, sok boldogságot minden ünnepeltnek. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
2: Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

0: Blast FM, a legjobb zenék. Hát főleg a focit nem kedvelő hölgyek most fogják be a fülüket. Újból foci VB év van. 2026-ot írunk, a labdarúgó világbajnokság döntőjét pedig július 19-én rendezik a New Jersey állambeli MetLife stadionban, és világszerte nézők millióit várják a képernyők elé, de nem csak a foci, a zenerajongókat is. A FIFA Instagram posztban jelentette be, hogy Shakira, Madonna és a K-pop szupercsapat a BTS lesznek a világbajnoki döntők történetének első félidei showjának headlinerei. A 2026-os VB, amelynek házigazdái az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, június 11-én rajtol majd Mexikóvárosban, és ott is lesz egy nyitó ünnepség, melynek fő fellépője a reggaeton sztár J Balvin lesz. Az iménti névsorból most Shakira is hallható a dalban, Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar. Ez a folytatása Besten. Jó reggelt, jó utat, jó hetet. Ha dugó baleset van, jöhet az info. 0620 55 55 155.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó híreim vannak a hét elején. Egyre kevesebb csapadék érkezik, közben egyre naposabb, melegebb időnk lesz majd a pünkösdi hosszú hétvégére. Azért egy-egy zápor zivatar is benne van a pakliban. A maximum ma 17 fok környékén alakul. Részletek és friss infók a hírekben. Mindjárt 8:30, a D-Light és a Groove is in the Heart már bekészítve, meg is hallgatjuk nem olyan sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Várják a víradókat vármegye szerte, az Egerpatak is veszélybe kerülhet az osztály miatt. Sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Jönnek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a részleteket. Ezen a héten is számítanak a víradók segítségére. A Magyar Vöröskereszt tájékoztatása szerint holnap a Mátrai erőműben és a Horthy könyvtárban tartanak kihelyezett víradást. Szerdán az egri civil közösségek házában és a kerecsendi polgármesteri hivatalban várják az önkénteseket, majd csütörtökön az Átányi Féledit közösségi térben és a Nagyfügedi művelődési házban, majd pénteken a Hatvani Medical Centerben is lesz lehetőség vért adni. A pontos helyszínekről és időpontokról a Vörös Kereszt és a Vérellátó honlapjain lehet tájékozódni. Továbbra is komoly gondot okoz az asztály Heves vármegyében, az Egerpatak vízszintje is rendkívül alacsony. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóságtól a heol.hu megtudta, a pataknál már április végén nyárvégi állapotokra jellemző vízszintet mértek. Amennyiben tartósan száraz marad az időjárás, az Egerpatak egyes szakaszain pangóvíz alakulhat ki, később pedig akár hosszabb mederrészek is kiszáradhatnak. A májusi eső ugyan javított a helyzeten, de a korábbi csapadék hiány továbbra is érezhető. A vízügyi szakemberek szerint a nyári hőség és a fokozódó párolgás tovább növelheti a kiszáradás veszélyét. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Az időjárásról: marad a túlnyomó részt borongós idő, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár egy-egy zivatar is jöhet. A mérsékelt északnyugati-nyugati szelet időnként élénk széllökés kísérheti. Egerben ma napközben 14 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 9, hajnalban pedig 7 fok várható. Ezek voltak a hírek a Best FM-en, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM, a legjobb zenék. Van egy friss közlekedési infónk. Attila küldte, hello, M0, M1 felé Halászteleknél csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a dugó mögötte. Köszönjük szépen, ha van, jöhet a többi, 0620 55 55 155. A borús, szeles, esős, záporos, zivataros hétvége után napsütéssel indul a Dunántúlon a hét. Keleten még szükség lehet az esernyőkre, ott borongósabb lesz a mai nap. 17-18 fok körül alakul a maximum. És ahogy azt már megszokhattuk, ma reggel is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Már is itt van Jerry Halliwell-é, a Look at Me a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után nosztalgiázhatnak majd a klubberek. És a rockerek is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Fats & Small, Tankcsapda, csak kettő a hihetetlenül gazdag playlistből, az ezredforduló legjobb dalaival. Jövök hamarosan újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ivóvízhálózat felújítás Egerben, több hevesi borászat is díjat nyert a Vinagórán. Érdemes az Eget kémlelni. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ivóvízhálózat rekonstrukció kezdődik Egerben a Hősök utcában, tudatta a város közösségi oldalán. A Heves megyei Vízmű ZRT mától a Kisvölgy és a Kilián István utcák közötti szakaszon végez munkálatokat, amelyek várhatóan június 12-éig tartanak. A kivitelezés során több helyen felbontják az útburkolatot a Hősök utca páros oldalán, ezért a környéken útszűkületre kell készülni. A munkák idején időszakos nyomáscsökkenés és ivóvízhiány is előfordulhat. Az érintett lakókat az ideglenes vízvételi lehetőségekről előzetesen tájékoztatják. Kiváló eredményeket értek el a Heves vármegyei borászatok a 27. Vinagóra nemzetközi borversenyen, számolt be a heol.hu. Az idei megmérettetésre 17 országból több mint 1000 bort neveztek, a mintákat pedig nemzetközi zsűri bírálta Budapesten. Az egri borvidékről aranyérmet nyert többek között a Tummerer pincészet, a Bojki pincészet, az egri koronaborház és az ostoros családi pincészet is. A mátrai borvidék pincészetei szintén sikeresen szerepeltek. Aranyérmet szerzett a Dubic borászat és szőlőbirtok, a Dominium pincészet, a Nyilas birtok és a Szolmontis borászat. A versenyen több mátrai bor ezüstérmet is kapott. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó hold sarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több millió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságokban vannak.
1: Az időjárásról: marad a túlnyomó részt borongós idő, több helyen kialakulhat esőzápor, akár egy-egy zivatar is jöhet. A mérsékelt északnyugati-nyugati szelet időnként élénk széllökés kísérheti. Egerben ma napközben 14 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 9,

teljesen másik párhuzamos valóságban élnénk, és akkor is, hogyha Emily Sunday odaér a felvételre, Naughty Boy, La La La című dalát eredetileg ugyanis ő énekelte volna, végül Sam Smith jegyzi a vokát. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó hetet, Max Levente vagyok. Best

Jazz FM, a legjobb zenék, egy friss közlekedési info az M6-osról Budapest felé. A Paks elkerülő szakaszán kialakított terelésben baleset történt. A 110-es kilométernél áll a forgalom, aki teheti, a 114-es jelű Paksi lehajtón át kerülhet a 6-os főúton. Jó utat! 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jön Krisztina Aguilera és a Come On Over a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Az American Idol győztese volt, ma már saját talk show-ja van, viszont véget ér hamarosan egy korszak. Az idei évaddal ugyanis búcsúzik a The Kelly Clarkson Show. Az énekesnő 7 évad után a hét elején hivatalosan is bejelentett, hogy befejezi az NBC-n futó talk show-ját. A családjára szeretne koncentrálni, miközben továbbra is aktív szeretne maradni a zene világában. Na, az utolsó mondat az, amin a rajongóknak felcsillant a szeme. Addig is, amíg új Kelly Clarkson dalokat hallunk, jöjjön egy korábbi My Life Would Suck Without You a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyje, ugyanis itt a fővárosban a záporos-zivataros, hideg, szeles, borús, csapadékos hétvége után végre süt a nap, és ez a helyzet a Dunántúlon, míg az ország keleti felében még borongósabb a nap eleje, és ott további záporzivatar lehet. A maximum 17-18 fok körül alakul, de napról napra melegszik az idő. A pünkösdi hosszú hétvégére 26-27-28 fokok látszódnak körvonalazódni. Mi pedig megyünk is tovább gyorsan, egy újabb kedvencel a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Yeah, Usher-től, Lil Jon-tól és Ludacris-től.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, az M9-esen Szekszárdnál kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha dugó baleset van, a hírek alatt is várom, 06-20-55-55-155. A hírek után, a délelőtt első órájában pedig jön többek között a Deep Swing. És az Irie Mafia is. Rövid szünet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 100 millióból javítanák az egri utakat, cukorbeteg napot tartottak, a tőrös darazsak nem veszélyesek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kiírta az egri utak karbantartására vonatkozó közbeszerzést az önkormányzat, közölte a város. A tervek szerint a következő időszakban kátyúzás, földútjavítás és vízelvezető rendszerek karbantartása is várható Egerben. A munkák részeként mintegy 1500 négyzetméter nyúlhibát javítanának ki, 100 víznyelőt újítanának fel vagy cserélnének le, emellett 10 kilométernyi földutat is rendbe tennének. A közbeszerzést nettó 100 millió forintos keretösszeggel írták ki. Az ajánlatokat május 29-éig lehet beadni. Egri cukorbeteg napot rendeztek a Bartakovics Béla közösségi házban, írja a heol.hu. A programon ingyenes szűréseken és egészségügyi vizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők. Többek között vércukor, vérnyomás és szívdiagnosztikai vizsgálatot, neuropátiás lábvizsgálatot, valamint testösszetételmérést is tartottak. A résztvevőket életmód tanácsadással és egészségügyi előadásokkal is segítették. Az esemény végén többen csatlakoztak az érsekkertben rendezett futókörök napjához is. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezek a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nő

0: és délután 6 óra között fogadja az ügyfeleket és segít az ügyintézésben. Az időjárásról: marad a túlnyomó részt borongós idő, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár egy-egy zivatar is jöhet. A mérsékelt északnyugati-nyugati szelet időnként élénk széllökés kísérheti. Egerben ma napközben 14 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 9, hajnalban pedig 7 fok várható. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet!
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Guns N' Roses után szabadon Guns and Guitars, ugyanis a puskák és a gitárok is jól állnak James Blunt százados kezében. A brit hadsereg korábbi tisztje és 1973 című dala indítja az órát. Hello, 5 perc elmúlt 10, Max Levente vagyok.
1: Best.

0: indul a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, az a Sound Lovers Runaway című dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló legjobb dalai pedig a pünkösdi hosszú étvégén is szólnak, méghozzá Alcsú dobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. Mi is ott leszünk, Majoros Rita vár mindenkit szeretettel, na és apró ajándékokkal.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információ az M6-osról. Több hallgatónk is jelezte, de itt a hivatalos. M6 Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, emiatt a rendőrség a 114-es jelű Paks csomópontban letereli a forgalmat Pakson át a 6-os főút felé. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Look, if you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Percek kérdése, és ráfordulunk a délelőtt utolsó órájára, amelyben olyan csemegékkel készültem, mint DJ Tonkától a Don't Be Afraid. Vagy egy kis Álmokfutók Lotfi Begivel, Náksival és Dr. Béressel. Telefon, SMS, Viber. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyeztetések kezdődnek a kárpát-aljai magyarság jogainak rendezéséről. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Földrengés volt Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpát-aljai magyarság jogainak rendezésére. Ezt a külügyminiszter jelentette be közösségi oldalán, miután a hétvégén telefonon tárgyalt ukrán kollégájával. Orbán Anita közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek először online formában egyeztetnek holnaptól. A cél, hogy ezek a beszélgetések alapot teremtsenek a kisebbségi jogok mielőbbi rendezéséhez. Ukrajna készen áll arra, hogy új lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban, ezt már az ukrán külügyminiszter mondta a kezdődő egyeztetések kapcsán. Andrej Sabiha közölte, a konzultációk célja, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Az átfogó ellenőrzés arra irányul, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. A fókuszban a műszaki karbantartó szprék és az autóápolási aeroszolok állnak. Ilyen ellenőrzés korábban nem volt, a cél, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, és akár maradandó sérülést is okozhat. Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes. A városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás. Legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsuszamlások akadályozták. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek, 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként.

SZTFM a legjobb zenék. A 90-es évek elejére ugrunk vissza az időben. Jön a Heavy The End, a Boys és a Now That We Found Love. Az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei pedig ma is mixben szólnak majd este 6 és 8 között a Night Shiftben. 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7 és 8 között Lauer Christian.

0: Best FM a legjobb zenék. Tart a teljes útzár az M6-oson Budapest felé Paksnál. Az elkerülő szakaszon két baleset is történt. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. M7 Budapest felé a Veszprémi csomópont és a Lepsényi pihenőhely között egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél. Csak a belső sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után is szól majd valami, konkrétan ez a címe, Something, azaz valami, a Let's Go slágerének. Majoros Rita indítja már az óra első dalát és a délutánt. Jó étvágyat kívánok, Maxim Leventa vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről kezdődnek egyeztetések. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje, földrengés követelt áldozatokat Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Erről az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányülés előtt közösségi oldalán arról írt, hogy telefonon jelezte Antonio Costának, technikai szintű tárgyalások kezdődtek a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A kormányfő kitért rá, hogy a tanács elnöke jelezte az ukrán elnöknek, minden további lépést meg kell előzzön a magyar kisebbség jogainak rendezése. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Felkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitva tartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már több mint 2.200.000 SZIA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyi jövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határideje május 20-a. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, ilyenkor a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére irányítják a figyelmet. A világnapon számos hazai múzeum rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várja a látogatókat. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás. Legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsúszamlások akadályozták. Több eltüntet keresnek, egy 91 éves férfit élve találtak meg a romok alatt. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétfőt, könnyű hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok, töltsék velem ezt a délutánt is, egy kicsit hangolódjunk rá a hétre, vegyük fel a munkafonalát, vagy ebédeljünk együtt, én hozom a legjobb zenéket. Mindjárt jön az Ashold és a Shine, Berry és az Ébredj vele, most pedig Lasgo és a Something indítja az órát, én pedig önökkel a hetet. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zené. Hogy telt a hétvége? Nagyon remélem, hogy jól, és ki tudták pihenni magukat az esős, borongos időben, mondjuk sokat aludni, pihenni, kikapcsolódni, vagy akár bármilyen programot csinálni. Szóval jöhetnek akár a hétvégi beszámolók is, én pedig isteni zenéket hozok a délután folytatásában. Mondjuk Sean Paultól. Tényleg milyen volt a tegnap esti Sean Paul koncert? Budapesten koncertezett, ugye bár, ha valaki ott volt, akkor jöhet egy kis beszámoló. Én pedig hozom majd Blue Cantrell-el a Breathe című dal, de itt lesz a Savage Garden is, jön majd Perkes Olivér is, hamarosan közlekedési információkat hozok, napkérdését, meg mindenféle jót, úgyhogy maradjanak velem. Ne is hallgassuk az Ashwood dalát, azt hiszem a hét első délutánjára ez egy tökéletes indítás. Jön a Shine a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak ki se

0: Veszte fel a legjobb zenék. Önök, akik autóban ülnek, teherautóban, vagy kamionban, bringán, bármilyen közlekedési eszközön, megköszönöm, hogyha ma is gondolnak rám, és hogyha látnak valamit az utakon, elküldik a közlekedési infót, vagy felhívnak 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az infók. Legutóbb azt kaptam, és kérdésem is van ezzel kapcsolatban, az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, úgyhogy a rendőrség a 114-es jelű csomópontban korábban leterelte a forgalmat. A kérdésem pedig az, hogy ez még mindig így van-e, úgyhogy M6-os autópálya főváros felé Paks elkerülő szakasza 114-es jelű csomópont, még mindig leterelik-e az autósokat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az infókat. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Volvox és a Taps, így az óra végéhez közeledve. Pár perc és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább. A Follow the Flow-val itt lesz az Anyám mondta. Yeah.

0: de itt lesz majd Jennifer Lopez is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még pár nap van az eszély a bevallásra. Hantavírus fertőzést azonosítottak Romániában. Napos, változóan felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szerdán jár le az eszély a bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala 18-19 is, amely szerdán este 8-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esziha.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkár mérséklő rendszerek között. Az Agrárkamara emlékeztetett arra, hogy a generátorokat az ivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és ezzel együtt az okozott károkat is. Leszögezték, hogy az időjárás más tényezőit nem tudja befolyásolni a jégkár mérséklő. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a rendszert. Hantavírus fertőzést igazoltak egy romániai férfinál. 8 kontakt személy került karanténba. A férfinál pénteken mutatott pozitív eredményt a teszt. Annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután kívánok a folytatásban is mindenkinek, 4 perccel járunk 1 óra után, én pedig Majoros Rita vagyok. Na, hogy telik a nap, sikerült már beindítani a munkát, vagy elkapni a munkafonalát? Így a ebéd után jöhet a délutáni kávé mellé pedig egy jó kis Michael Jackson-dal. Indítok a You Rock My World, előtte itt az M&S. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM.

Ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi az a tehetsége, nevezzük így, amivel igazából nem megy semmire, mondjuk így. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Én például sokáig azt gondoltam, hogy az, hogy megnézek egy filmet, vagy egy sorozatot, és vagy egy dalszöveget egyébként, vagy egy dalt meghallgatok, akkor szinte már egy meghallgatás után tudok idézni a szövegből, a kettő után pedig a legtöbbet kívülről fújom, hogy ez, hát ezzel nem megyek semmire. Aztán rájöttem, hogy ez milyen jó, amikor kvízesteket tartok. Mert például én erre szoktam használni, de alapvetően nagyon-nagyon sokáig nem mentem ezzel a tehetséggel semmire. Na de kinek van még ilyen? 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Miközben Artfur Dodger zenél Craig Daviddel. Itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez, If You Had My Love dala után a 6-os főúton tessék figyelni, mert Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt korábban, a rendőrség pedig a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. Az előző órában kérdeztem a hallgatóktól, hogy ez így van-e még, és többen is írták, hogy bizony igen, úgyhogy tessék arra felé vigyázni. A 2-es főúton pedig Rétság térségében két autó ütközött az 54-es kilométernél, a Szendehely felé vezető oldalon csak a belső sáv autózható. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Ha bárki lát valamit, köszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt mindenkinek, pár perc múlva délután 2 órához érkezünk, már jönnek a legfrissebb hírek, aztán Subbasemanstől.
2: Nincs nő, nincs írás,
1: és jön Diana King is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erős honvédelmi törvényt ígért az új miniszter. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Sztrájkolnak az olaszok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős honvédelmi törvénnyel kell védeni a magyar katonákat. Erről a honvédelmi miniszter beszélt közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus emellett a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozását is célként fogalmazta meg, hogy ne lehessen indoklás nélkül elbocsátani a katonákat. A változásokat már jövő év elejétől bevezetnék. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinál. Pénteken teszt mutatta ki a pozitív eredményt, most pedig laboratóriumi vizsgálat igazolta annak a vírustörzsnek a jelenlétét, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil, 8 kontakt szemét helyeztek karanténba. A román egészségügyi minisztérium közölte, a fertőzésnek nincs köze a luxus óceánjáron észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébik növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telepelt tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes. A városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után 4 perccel is kitartás mindenkinek a munkában. Én Majoros Rita vagyok, főként Pistinek, mert tőle kaptam egy SMS-t, hogy egy pékségben dolgozik, még 4-ig nyitva vannak. Még 2 óra, de ő egyszerűen mindjárt elalszik, úgyhogy ivott gyorsan egy fekete kávét, és most várja még a vevőket. Na, neked is küldök egy jó kis mulidalt, jön a Dáb, és persze kitartás mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén ugyebár pünkösdi hosszú hétvége lesz, illetve a Válvölgyi Fesztivál is újra megrendezésre kerül, ami idén már 10 éves. Mi pedig ott leszünk, és onnan szól majd a Best FM leges legjobb zenei kavalkádja 90-es, 2000-es évek a Válvölgyi Fesztiválról, úgyhogy szombaton és vasárnap délután találkozzunk ott, és olyan nagyszerű sztárokat hallgassunk élőben, mint mondjuk Horváth Tamás, de addig hangolódunk rá, mondjuk a Fehér Hollóval, úgyhogy pár perc múlva ezt a dalt is hozom. De itt lesz ma még a folytatásban a Bermuda is, és a Monte Carlo, most pedig Segi és a Hey Sexy Lady.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Júci írt a Terész körútról, hogy az Oktogonnál baleset történt, úgyhogy Budapesten itt kell fennakadásra számítani. Az egyes főúton pedig Biatorbágy térségében arra kell számítani, hogy az M1-es és az M0-ás találkozásának közelében egy kamion rakománya borult a burkolatra, úgyhogy a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárás van és torlódás. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-as autóútra is, itt is a külső sávon arra szólnak az autók. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Várom az útinfókat. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Várják a víradókat Vár megye szerte. Az Egerpatak is veszélybe kerülhet az osztály miatt. Sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. Jönnek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a részleteket. Ezen a héten is számítanak a víradók segítségére. A Magyar Vöröskereszt tájékoztatása szerint holnap a Mátrai erőműben és a Horthy könyvtárban tartanak kihelyezett víradást. Szerdán az Egri civil közösségek házában és a Kerecsendi polgármesteri hivatalban várják az önkénteseket, majd csütörtökön az Átányi Féledit közösségi térben és a Nagyfügedi művelődési házban, majd pénteken a 60-i Medical Centerben is lesz lehetőség vért adni. A pontos helyszínekről és időpontokról a Vörös Kereszt és a Vérellátó honlapjain lehet tájékozódni. Továbbra is komoly gondot okoz az asztály Heves vármegyében, az Egerpatak vízszintje is rendkívül alacsony. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóságtól a heol.hu megtudta, a pataknál már április végén nyár végi állapotokra jellemző vízszintet mértek. Amennyiben tartósan száraz marad az időjárás, az Egerpatak egyes szakaszain pangóvíz alakulhat ki, később pedig akár hosszabb mederrészek is kiszáradhatnak. A májusi eső ugyan javított a helyzeten, de a korábbi csapadékhiány továbbra is érezhető. A vízügyi szakemberek szerint a nyári hőség és a fokozódó párolgás tovább növelheti a kiszáradás veszélyét. Mi is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és bödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Több embert is csípő szúnyogfaj, az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezerszámra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki, felszíni, vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
2: Az időjárásról továbbra is túlnyomó részt borult marad az ég, elszórtan lehet csak csapadék, éjszaka gyenge lesz a légmozgás. Az esti órákban Egerben 9, míg hajnalban 7 fok valószínű. Holnap is jó, ha van önnél esernyő esőkabát, hiszen kis eséllyel, de még jöhetnek záporok, zivatarok. Napközben 17-18 fokig melegszik majd a levegő. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétfő délután mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Hideg van, 14 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. A csapadék nem is lesz, de borult idő annál inkább, azért az esernyőt olyan nagyon messzire ne tegyék el. Kezdünk, itt van Sikén és Brian Adams elsőként.
4: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 14 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben. Jó, hogyha az esernyő nálunk van, csúnya felhők vannak. A környéken több helyen is kialakult csapadék, de csak kisebb formában. Semmilyen vészjelzés nincs itt a vármegyékben, sőt az egész országban sem. Gondolok itt az időjárásra, viszont a szél miatt vannak olyan helyek, ahol kiadták, a Velencei tónál például első fokú viharjelzés van, a Tisza tónál még nincs jelen pillanatban. Elég nagy kontraszt van az országban, hogyha a Dunát nézzük egy felező vonalnak, akkor Dunán túl, ugye az ország nyugati részén, ott inkább a 20 és a 20 fok fölötti hőmérsékletek. Jövünk tovább, és erre jövünk mifelénk. Talán a Duna-Tisza közén még vannak ilyen 20 fok körüli hőmérsékletek, de utána itt nálunk északon, északkeleten, az ország dél-keleti részében is inkább a 15 fok körüli hőmérsékletek. Említettem, nálunk is 14 fok van. 12 és 22 fok között van most a hőmérséklet Magyarországon, és ilyeneket nem számoltunk bele, mint például Kékestető, ahol 10 fok van jelen pillanatban, és ha minden igaz, akkor csapadék is van. Igaz, csak ilyen szemerkélő eső, de bőven elég ahhoz, hogy belerondítson egy-két túrába, hogyha valaki úgy tervezte a mai napon. Holnap már melegebb lesz, aztán még melegebb, aztán még melegebb. Megyünk egészen majdnem a 30 fokig, mert vasárnapra azt mondják, hogy megközelíthetjük, nem biztos, hogy lesz annyi, ilyen 27-28 fok körül, viszont hétvégére tényleg emelkedik a hőmérséklet folyamatosan. A hajnali hőmérsékletekről ez nem igazán mondható el, de nem annyira vészes, ma 10 fok volt itt Tegerben, holnap után is, aztán ott is lesz egyfajta melegedés, 15 fok körüli hőmérsékletek lesznek majd akkor, amikor tényleg a napközben is emelkedni fog. Ez tehát a mai napunk a leghidegebb a héten. Holnap még csapadékkal sajnos számolnunk kell. Amikor nem nagyon tudják pontosan megmondani, hogy most esni fog vagy nem, akkor azt mondják, hogy elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok, és a holnapi napra ez van mondva itt nálunk Heves vármegyében is. Aztán szerdától, ha minden igaz, már nem kell csapadékkal számolnunk, inkább a szél lesz majd, ami úgy belerondíthat itt dolgokba, de az is majd a hétvége környékén inkább öltözködjenek fel réteg. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is újból dalok. Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake jön itt a Besten.

0: 3:44 van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék, hogy miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most, nézzük szépen sorban. Május 18-a van, hétfő, ezt gondolom sokan látták, vagy tudják, telefonra ránézünk, ez is ott van. Az már kevésbé ismert, hogy 1978-tól a múzeumok nemzetközi napja is a mai, és az internet világnapja is. Ma ünnepelnek az Alexandrák és az Erikek névnapot. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Így megyünk szépen sorban. Névnaposok, kis kedvencek névnapjai, és utána jönnek a születésnaposok innen Egerből és a környékből. Az Alexandra egy görög-latin eredetű név, az Alexander férfi név nőiesített alakja, a jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. Nagyon szeretik az Alexandrák a környezetüket, mindent alárendelnek a környezet védelmének. Érzelmi téren nagyon-nagyon szélsőségesek tudnak lenni. Ezt mondja a számmisztika a nevük elemzése után. És itt vannak az Erikek, egy germán eredetű név, a jelentése nagyra becsült, hatalmas, uralkodó. Nagyon kedvesek, udvariasak, mindig lenyűgözik a környezetüket. Szeretik, hogyha szeretik őket, nagyon nehezen viselik a kötöttségeket, kitartóak, de egyben makacsok is. Ezt mondja a numerológia az Erik név elemzése után. Ma ünnepelnek még Alexa, Alícia, Blandina, Bódog, Erika, Erős, Félix, Hanga, Kámea, Kamilla, Claudetta, Claudia, Claudiana, Sandra, Santana, Santina, Sandy, Toszka és Xandra nevű kedves hallgatóink is, itt X-el van írva a Xandra. Boldog névnapot nekik is. A kutyusok közül az Ispán és a Talpas nevűek, a cicák közül a Bernát és a Felícia nevűek, hörcsögök legkisebbek, kiszőrösek, házi nyuszikák, cukikák, degukák közül pedig a Pilla nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, megtudjuk, hogy mi jellemző azokra, akik május 18-án látták meg a napvilágot. A Bika csillagi egyben vagyunk, az erényeik, hogy nagyon elszántak, a hibáik, hogy túlságosan tékozlóak, az egészségi állapotuknál gyomor problémák fordulhatnak elő többször, de ez azért van, mert sokat idegeskednek. A hivatás munka résznél pedig az áll, hogy ó, médiában dolgozni kérem, mindenféleképpen újságírónak, tévébemondónak, rádióbemondónak nagyon-nagyon szuperül megfelelnek, akár csak a pénzzel kapcsolatos dolgok, mint például a tőzsdeügynöknek, bankárnak is kiválóak lehetnek a mai nap szülöttei. És hogy kik ünnepelnek születésnapot, nézzük akkor szépen sorban. De ők azok, akikről én tudok, és ezért kérem mindig azt, hogy segítsenek nekem benne, hogy kiket köszöntsünk fel. 0620-355-6555, és ez az egyik elérhetőségünk, facebook.com/bestfmeger, itt is megtalálnak bennünket. Szűcs Rita a mai napon látta meg a napvilágot, művész, nő, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, remélem, hogy itt vagy, fülelsz és figyelsz. Ő az, aki csodaszép festményekkel szokott meglepni minket a különböző képzőművészeti fesztiválokon. Rita, minden szépet és jót neked. Ma van Kovács Jánosnak is a születésnapja, kerek évfordulóval. Jánost is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ő az, aki különböző maratonokat fut le a mai napig, pedig elmúlt már 20 éves, úgyhogy Jánosnak is nagy-nagy pusszantás. Ma van Pejhe Rolandnak is a születésnapja, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Demeter Róbert, hogyha hall bennünket, Robikám, minden szépet és jót neked, boldog születésnapot. Ma ünnepel Karnizs Edit is születésnapot, róla se felejtkezzünk el. Ma van Varga Jánosnak is a születésnapja, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ma van Gubáné Kovács Olgának is a születésnapja, Isten éltesse, nagyon jó egészséget, Olgikám, neked. Ma ünnepel Acél Péter László is születésnapot, nagyon jó egészséget neki is. Kis Albinról se felejtkezzünk el, ő is május 18-án született. Ma ünnepel Antalné Csengei Tímea is születésnapot, Isten éltesse őt is sokáig, és Darvainé Ilosvai Fanninak is ma van a születésnapja, ha bárkit kihagytam volna, jelezzék. Sok puszi mindenkinek, jön az Endein itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, jön a Fülemülék éjszakája. Pénteken, május 22-én este 7 órától 9 óráig minden természetszerető érdeklődőt várnak szeretettel. A Fülemülék éjszakája programsorozat keretében 6 rendezvényt is szervez a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja. Az első az pénteken lesz Pálfi Andrea Anna vezetésével. Egy könnyű séta a természetben, a természet hangjai, főszerepben a fülemüle és más madarak, és egy nagyon kellemes társaság. Akit érdekel az esemény, 18 óra 50 perckor van a találkozó pénteken az Egri Polgári Lövészegylet lőterén itt Egerben. Ez a Fülemülék éjszakája 2026. Programajánlót hallottak, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ivóvízhálózat felújítás Egerben, több hevesi borászat is díjat nyert a Vinagórán. Érdemes az Eget kémlelni. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ivóvízhálózat rekonstrukció kezdődik Egerben a Hősök utcában, tudatta a város közösségi oldalán. A Heves megyei Vízmű ZRT mától a Kisvölgy és a Kilián István utcák közötti szakaszon végez munkálatokat, amelyek várhatóan június 12-éig tartanak. A kivitelezés során több helyen felbontják az útburkolatot a Hősök utca páros oldalán, ezért a környéken útszűkületre kell készülni. A munkák idején időszakos nyomáscsökkenés és ivóvízhiány is előfordulhat. Az érintett lakókat az ideglenes vízvételi lehetőségekről előzetesen tájékoztatják. Kiváló eredményeket értek el a Heves vármegyei borászatok a 27. Vinagóra nemzetközi borversenyen, számolt be a heol.hu. Az idei megmérettetésre 17 országból több mint 1000 bort neveztek, a mintákat pedig nemzetközi zsűri bírálta Budapesten. Az Egri borvidékről aranyérmet nyert többek között a Tummerer pincészet, a Bojki pincészet, az Egri Korona borház és az Ostoros családi pincészet is. A mátrai borvidék pincészetei szintén sikeresen szerepeltek. Aranyérmet szerzett a Dubic borászat és szőlőbirtok, a Dominium pincészet, a Nyilas birtok és a Szolmontis borászat. A versenyen több mátrai bor ezüstérmet is kapott. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó hold sarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugat égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több millió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságokban vannak.
2: Az időjárásról: továbbra is túlnyomó részt borult marad az ég, elszórtan lehet csak csapadék, éjszaka gyenge lesz a légmozgás. Az esti órákban Egerben 9, még hajnalban 7 fok valószínű. Holnap is jó, ha van önnél esernyő esőkabát, hiszen kis eséllyel, de még jöhetnek záporok, zivatarok. Napközben 17-18 fokig melegszik majd a levegő. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után. Kellemes napot, balesetmenteset mindenkinek. Roli Csek Judit vagyok. Vigyázzanak nagyon egymásra, vizesek, nedvesek, csúszósak az utak. A zebrák különösképpen, most a gyalogos átkelőhelyeket mondom, nem az állatokat. No de kezdjünk, itt van elsőként az NMF-é, jó? Szép délután!
0: 100,7 Best FM.

5 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Biztonságosabbá válik az egyik legforgalmasabb gyalogátkelő hely itt Tegerben. A tervek szerint augusztus végére készül el a Barkóczi utca 7-es szám előtti, ott a buszpálya udvar környéki gyalogátkelő hely, amely jelzőlámpás lesz. A fejlesztés részeként egy úgynevezett beszélő jelzőlámpát is telepítenek, amely hangjelzéssel segíti a vakok és gyengén látók biztonságos közlekedését. A rendszer külön jármű érzékelő Doppler radart is kap, amely figyeli a forgalom intenzitását, így még biztonságosabbá és korszerűbbé válhat az átkelés, olvasható Wagner Ákos polgármester úr oldalán. Nem sokára jövünk Autómentős Ferikével, ha bármilyen információjuk van az utakról, 0623 55 65 55-ös írjanak. Itt van Wakefield a Besten.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A vonalban itt van velünk dr. Paskujné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense, aki hozza fontos időpontokat, mert hogy hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallás utolsó napjaira.
1: Már több mint 2,2 millió személyjövedelemadó bevallás megérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendőjük. A bevallási tervezet legkényelmesebben online az ELSZIA rendszerben ellenőrizhető, módosítható, kiegészíthető szükség esetén. A NAV hosszabbított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik szeretnének személyesen a hivatalhoz fordulni. Emellett telefonon is meghosszabbított nyitvatartással segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését. A Nemzeti Adó és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatai így Heves vármegyében, Egerben, az Eszterházy tér 3-4 szám alatti központi ügyfélszolgálat május 18-a és május 20-a között hosszabbított nyitvatartással 8:30-től este 6 óráig várja az ügyfeleket. A személyes megjelenést választók, adózók az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre kaphatnak választ az ügyfélszolgálatokon. Átnézhetik itt, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik az ügyfélszolgálatokon az adójukat is, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu Plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala a 1819-es telefonszámon szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat. Május 18-án hétfőn és május 19-én kedden 8:30-től 6 óráig, a bevallási határidő utolsó napján pedig május 20-án szerdán 8:30-től egészen 8 óráig hívható a NAV ingyenes infóvonala a 1819-es telefonszámon. A hosszabbított nyitvatartási idővel a NAV telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az SZIA bevallás benyújtásában kérnek segítséget. Ezért a rendkívüli nyitvatartási időben 4 óra után kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el a 1819-es telefonszámon. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a személyjövedelemadó bevallást, és érdemes elkerülni a sorban állást is, ezért szükséges, hogy mindenki minél hamarabb nézze át a NAV által készített SZIA bevallási tervezetét. Ha valakinek befizetendő adója van, május 20-áig pótlékmentesen rendezheti azt. Visszaigényelhető adó esetén pedig eddig a határidőig, tehát május 20-áig egyszerűen a bevallásban kérheti az adózó a kiutalást. Kizárólag csak arról kell döntenie, hogy a visszakért összeget postai úton vagy bankszámlára kéri vissza. A NAV visszautalást a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti.
0: Nagyon szépen köszönjük, dr. Paskujné Pivko Mónikát hallottuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. A holnapi nappal nyílik egy újabb kiállítás az Agria Park közösségi tér galériájában Szabadon címmel. A kiállítás délután 4 órakor nyílik meg. A megnyitón ott lesz Kálmán Péter, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola, alapfokú művészeti iskola és 2 éves technikumi intézményegység vezetője. Közreműködnek Simon Amira éneken, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem alapfokú művészeti iskola modern táncosai, és a moderátor Teleki Klára művészetpártoló lesz. Mindenkit várnak szeretettel. A képzőművészet szakos diákok bemutató tárlatának megnyitóján az Agria Park galériájában. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: 100 millióból javítanák az egri utakat, cukorbeteg napot tartottak, a tőrös darazsak nem veszélyesek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kiírta az egri utak karbantartására vonatkozó közbeszerzést az önkormányzat, közölte a város. A tervek szerint a következő időszakban kátyúzás, földútjavítás és vízelvezető rendszerek karbantartása is várható Egerben. A munkák részeként mintegy 1500 négyzetméternyi úthibát javítanának ki, 100 víznyelőt újítanának fel vagy cserélnének le, emellett 10 kilométernyi földutat is rendbe tennének. A közbeszerzést nettó 100 millió forintos keretösszeggel írták ki. Az ajánlatokat május 29-ig lehet beadni. Egri cukorbeteg napot rendeztek a Bartakovics Béla közösségi házban, írja a heol.hu. A programon ingyenes szűréseken és egészségügyi vizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők. Többek között vércukor, vérnyomás és szívdiagnosztikai vizsgálatot, neuropátiás lábvizsgálatot, valamint testösszetételmérést is tartottak. A résztvevőket életmód tanácsadással és egészségügyi előadásokkal is segítették. Az esemény végén többen csatlakoztak az érsekkertben rendezett futókörök napjához is. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezek a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
3: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító fajok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert ott teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
2: Mert csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. Az EGRI központi ügyfélszolgálat emiatt ma, holnap és szerdán is reggel 9:30 és délután 6 óra között fogadja az ügyfeleket és segít az ügyintézésben. Az időjárásról: továbbra is túlnyomó részt borult marad az ég, elszórtan lehet csak csapadék, éjszaka gyenge lesz a légmozgás. Az esti órákban Egerben 9, míg hajnalban 7 fok valószínű. Holnap is jó, ha van önnél esernyő esőkabát, hiszen kis esélye, de még jöhetnek záporok, zivatarok. Napközben 17-18 fokig melegszik majd a levegő. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek. Rolicsek Judit vagyok, Béllapát falván van egy trafipax, 0620-355-6555-ös, hogyha információik vannak az utakról, Egerből vagy a környékből. Kezdünk, itt van szeptember elsőként.
0: 100,7 Best

17 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Az óra elején említettem Bélapát, Falván mérik a sebességet, de Gábor is küldött egyet a 122-esnél, a mezőszemerei pihenőhelynél az M3-oson is van egy trafipax. Óvatosan mindenkinek, íme a Faith No More.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. Ez olvasható az egerhírek.hu oldalon. 100 grammos termékekről van szó, kiszerelésről. Itt Egerben is kapható volt ezek a Herbária készítmények. Vannak gyártási számai, ezek pedig 5 számjegyből állnak, és több is van. Úgyhogy az egerhírek.hu-n nem győzöm hangsúlyozni, még egyszer utána tudnak nézni annak, hogy melyek azok a Pannonhalmi néven kapható áruk, amelynek a gyártási száma fel van tüntetve. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. Együttműködik a gyártó, és az üzletekben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát. Tehát még egyszer, az egerhírek.hu-n láthatóak a gyártási számai a visszahívott termékeknek. Csipkebogyó termékekről van szó. Most pedig újból dalok a Best FM-en, jön Whitney Houston és George Michael közöse.
1: 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift. Ma este klasszik house zenék szólnak két órán keresztül. Az első órában White Boytól, a másodikban pedig Lauer Christian hozza a legjobbakat, tehát este 6 és 8 óra között. Én pedig megyek. Az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosságra hozzák a bicskei kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A nap felkészült a rohamra, északkeleten lehet még eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 eszia bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyi jövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határidő ideje, május 20-a. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hívül az egyik biztosítás közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. A baleseti adatok alapján a villanyrollerek egyre komolyabb közlekedés biztonsági kihívást jelentenek. Változékony időnk lesz, az összefüggő felhőzet lassan szakadozik, de keleten és északkeleten estig maradhatnak még felhők, néhol kisebb eső zápor is előfordulhat, főként északkeleten. Többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet általában 17 és 21 fok között alakul, de a tartósabban felhős tájakon ennél hűvösebb lehet. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap főként délnyugaton és északkeleten lehet zápor, elvétve zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel, Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert hogy az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655551155 a telefonszámunk, ahova Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelt prioritás az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Itthon nincs járványveszély a hantavírus miatt, főleg északkeleten lehet eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt, erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. A szakemberek elsősorban a rákcsálók elleni védekezésre hívják fel a figyelmet, mivel a vírus terjedésében ezek az állatok játszhatnak szerepet. Drámai emelkedést jelzett a halálbüntetések számában a világ egyik vezető jogvédő szervezete. Tavaly legalább 2707 kivégzést hajtottak végre világszerte, ami több mint 4 évtizedes rekord. A legtöbb eset néhány országra koncentrálódott, különösen Iránban és Szaúd-Arábiában nőtt meg jelentősen a számuk. A jelentés szerint a kivégzések csaknem fele kábítószerrel kapcsolatos ügyekhez kötődött. Bár a számok meredeken emelkedtek, a halálbüntetést ténylegesen alkalmazott államok továbbra is viszonylag szűk körben maradtak, miközben Európában és Közép-Ázsiában továbbra sem jegyeztek fel ilyen eseteket. Ma van a múzeumok napja. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kulturális kincsekre, történelmi emlékekre és szellemi értékekre, amelyeket a közgyűjtemények őriznek. Magyarországon is számos intézmény csatlakozott a programsorozathoz. Az összefüggő felhőzet lassan zsugorodik, néhol kisebb eső, záporeső az északkeleti tájakon előfordulhat. A maximum hőmérséklet többnyire 17 és 21 fok között várható, de néhol 1-2 fokkal magasabb, a tartósabban borult keleti északkeleti tájakon pedig pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső, illetve zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in-

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Átfogó állami átvilágítás következik, fellélegezhetnek az allergiások egy picit, az aranylabdás megsérült, lehet, hogy nem játszik Budapesten a BL döntőn. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Átfogó állami átvilágítást jelentett be a kormány a kabinetülés után. Felülvizsgálják a Paks 1 üzemidő hosszabbítását és a Paks 2 beruházást. Teljes ellenőrzés jön a közmédiánál, valamint áttekintik az állami ingatlanok helyzetét is. A kabinet visszakérni a Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványának kifizetett 20 milliárdos előleget, újra szabályozná a végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszert, miközben a vendégmunkások helyzetéről is új döntések készülnek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Szabolcs-Szatmár-Berekben. A héten a holtágaknál, tavaknál és nádasoknál borított vízparti területeken zajlanak biológiai kezelések. A szakemberek olyan természetes baktérium által előállított készítményt használnak, amely kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja. Más élőlényeket nem veszélyeztet. Az esők után újabb felmérések jönnek, ezért május végén még nagyobb területeken indulhatnak beavatkozások. A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy a ház körüli pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyoginvázió ellen. Egy kicsit fellélegezhetnek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Lehet, hogy nem játszhat Ousmane Dembélé Budapesten. A Paris Saint-Germain támadója a hétvégén sérült meg. Egyelőre így kérdéses, hogy a tavalyi aranylabdás játszhat-e a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal ellen. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szél csendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 2012-ben ezen a napon mutatták be a Csatahajó című skifit, amelyben először próbálta ki magát színésznőként Rihanna. Hogy is szokták mondani, hogy legalább megpróbálta. Sokkal jobban járt mindenki azzal, hogy továbbra is inkább az éneklésre koncentrált. Az SOS érkezik hamarosan itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék 2014-es Balaton Soundos fellépések után 11 évet kellett várni ismét a Deep Dish-re, de szerencsére jöttek, és itt voltak tavaly májusban, és most már nem kell rájuk megint 11 évet várni, mert hogy idén júniusban ismét jönnek Budapestre, állításuk szerint egy klasszik szettel, szóval valószínűleg Ali és Sharam ezt is pörgetni fogják majd. Jön a Deep Dish és a Flashdance.

Best FM a legjobb zenék. Volt ő már a zsűriasztal mindkét oldalán. Sőt, közben még műsorvezetője is volt annak a tehetségkutatónak, ahol a hatodik évadban második helyezést ért el. És nem mellesleg négy napja ünnepelte 42. születésnapját a most érkező Olly Murs, akinek, hogyha hát 2008-ban nincs az a csúnya futballsérülése, akkor lehet, hogy most egy nagyon tehetséges futballistáról és nem egy nagyon tehetséges énekesről beszélnénk. Jön a Dance With Me Tonight itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék az 1999-es megjelenése óta, ezt a dalát Sting kivétel nélkül minden eddigi magyarországi koncertjén játszotta. Mindegy, hogy az a Hősök terén volt Segivel, vagy egyedül valamelyik arénában, a Desert Rose általában mindig a koncert vége felé felcsendült a setlistben, úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy ez idén nyáron is majd pontosan ugyanígy fog történni. Jön Seb Mamival és a Desert Rose-zal Sting, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A kormány felgyorsítaná az uniós pénzek hazahozatalát. Egyre több az elektromos roller baleset. Főleg északkeleten számíthatunk esőre. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazság. A miniszter nem támogatta a Bicske ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja. Továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt. Tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális és úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik.
1: Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hírül az egyik biztos közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült.
3: A gomoly felhők nagy része késő este feloszlik, nagy területen derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég. Északkeleten, illetve kisebb körzetekben délnyugaton felhős, borongós lehet az idő, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, a borult északkeleti részeken lesz enyhébb a hajnal. A derült, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Zongora, trombita és egy lemezjátszó. Ezek a hangszerek lesznek nagyon hangsúlyosak egy-egy dalban a következő órában itt a Besten. A Bomb Funk MC's freestylerjében fognak majd scratchelni, mint az állat. A trombita az Asfrik kantalupjában lesz nagyon-nagyon hangsúlyos. A zongora, vagyis a piano pedig az óra első dalában érkezik Eric Pritz-től.
4: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Let's go get 'em.

Best FM a legjobb zenékát, hogyha túléltük ezt a hétvégét, akkor ez az egy-két nap még ilyen esősebb hangulatban meg sem fog kocsanni, ráadásul most már a nappali maximum is 18.

Best FM a legjobb zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a filmben.

ha úgy veszünk, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez is a nektek rossz ér, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem igaz. Jön a Stupid Girl!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs közvetlen járványveszély a hantavírus miatt. Kiemelt fontosságú az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Hajnalban párára ködre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt, erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, sokan érdeklődtek a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett.
1: Felkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 eszi a bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szélcsendes hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy igazi filmzene és egy filmzene átirat érkezik a következő órában itt a Besten. Az úgymond igazi filmzene, az a Wild Wild West lesz. Mi meglepő a Wild Wild West című filmből. Köszönhetően Will Smithnek. Az a bizonyos átirat pedig az amerikai szépség fő dallamára épülő American Dream jön már is Jakarta.
3: Ez a Night Shift a Best

Bestefem, a legjobb zenék az ugye megvan, hogy a Csaj nem jár egyedül című filmben, amikor a szalagavatón az osztálya Rockefeller Skankre nyomja, akkor Asher a DJ a lemezjátszók mögött. Most meg ő jön, és egy DJ-ről énekel. DJ Garas Falling in Love itt a Bestefem.

Best of a legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Továbbra is tartom azt az elméletemet, hogyha a hétfőn túl vagyunk, akkor a nehezén túl vagyunk. Úgyhogy kitartás, még egy óra, és mindenki túl lesz a nehezén. Ebben az utolsó mai 60 percben pedig érkezik majd Junior Jacktől a Stupid Disco, Árástól a Boroboro, George Michaeltől a Too Funky, a sor legelején pedig a Matchbox 20 és a How Far We Come. Itt a Best
1: Ez a Night Shift a Best

Beszélve a legjobb zenék, hogyha bárki biztos akar menni és szeretne egy tuti top 10-es dance lágert, tehát akkor a Pointer Sisters Dermi című dalához jöjjön vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később, 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval se lassan megint aktuális lenne egy így 26-ban. Jön a Stupid Disco, itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palotta vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Ébeszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék az 1990-es Freedom című George Michael Dal videoklipjénél volt először az a koncepció, hogy az énekes maga ne is jelenjen meg a videoklipben, szerepeljenek helyette szupermodellek. És aztán ugyanezt vitték tovább a most érkező Dal videoklipjével, és hát nyilván, hát hogyha az ember forgathat kétszer szupermodellekkel, akkor miért ne tenné meg, ugye? Jön George Michael és a Too Funky!

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Pause to change.

Best FM a legjobb zenék, New Millennium után és All Summer Long előtt mit is mondhatnék, hát hogy szerencsére a nyári idő erre csak kevesebbet kell várni, mint egy új ezredfordulóra. Viszont a Night Shift-re még annyit se kell várni, mert az már holnap itt lesz. A mainak meg ezzel vége van. Holnap, mivel kedd lesz, hangyával fogunk majd funkit pörgetni 6 és 8 óra között a Night Shift legelején. All Summer Long, Kid Rock érkezik, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen